0: to bije, čuču na lotíry stupie, tu je kár, pro lucho nemije.
1: Irské věc,
0: ale... Ovnovy, hau...